0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja, Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentiek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmányító szentmisején mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét, éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének pro-prefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki Nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leó által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiochiai görög Melkita püspökök színódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög Melkita püspökök színódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a színódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök színódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában, szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van. Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátran neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közbenjárásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10.

alakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van.
A család

0: családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szent Atya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van. Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közbenjárásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.